Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az Európai Ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt. A kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást, lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti Logisztikai Központ feldolgozási kapacitását.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Bazar péntek reggel, augusztus 21-én 6 óra múlt 4 perccel. Péntek is van, hosszú hétvége is van, pihenés, kirándulás, lazulás. Jól is teszi, de azért a reggel csak meg kell kezdeni, mi is lezserebbek leszünk ma, de azért jól körülnézzük a világban, névnap és szülinap, valamint horoszkóp is lesz, mindjárt kezdünk. Ez az Antrit reggel, Fekete Dávid vagyok. Jó reggelt!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Pazar péntek reggelt, ez az Andrics reggel, 6 óra múlt 19 perccel augusztus 21-én, és hát rendben lezajlott mindenütt augusztus 20-a, itt Szekszáron is minden rendben ment, volt kenyérszentelés, koszorúzás, aztán átadták a mindenféle kitüntetéseket, este pedig felrobbant a Béla tér az Attila Fiai Társulat koncertjétől, úgyhogy minden jó volt, Pesten is látványos volt a drónshow este, meg a tűzijáték is, úgyhogy minden remek volt tegnap, ezt el lehet mondani. Most nem állok neki felsorolni minden kitüntetettet, erről majd írunk az antrit.hu-n. No, de lássuk a mai napot egyébként, az imént, mint hogyha csöpögött volna az eső itt Szekszáron, ami egészen meglepő volt, de hát ez már csak ilyen, örüljünk neki, mert hogy egyébként meg nem lesz éppenséggel kellemes időjárásunk ma sem, 36-37 fok környékén alakul a csúcshőmérséklet, változóan felhős napos égbolttal, nyilvánvalóan napközben most még felhős egy picit, de napközben már nem lesz fölöttünk semmi, csak a nap. Úgyhogy igen, nem lesz egyszerű, de holnapra már jön a hidegfront, 27 fok lesz holnap állítólag, ami meglepő, mert addig 34-et írtak, de hát örüljünk neki, hogyha úgy lesz. De hát ma még túl kell élni, lengeruha, napszemüveggel divattippünk más nem is lehet. Időjárási front nincsen felettünk, elsősorban a kánikula terheli meg tehát szervezetünket, fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák továbbra is előfordulhatnak. Gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk. Úgyhogy igen, ez még a mai még ilyen, de elméletileg utána azért, hogy helyreáll a rend, és ilyen 30 fok környékén alakulunk majd, úgyhogy már csak a mát kell túlélni, hogyha ez vigasz, naras figyelmeztetés van, tehát hőségre. És akkor lássuk a világot, kvízezzünk egy picikét, mert hogy a Szekszárdi I. és Gyula könyvtárban minden hónapban rendeznek kvízestet, de hogy mi is az a Tezó kvíz, hát arról Telek Zoltán játékmester beszél, hogyha minden igaz.
1: Szeretném felhívni a Szekszárd és Szekszárd környéki hallgatók figyelmét egy kvízjátékra, amit szerénységből saját magamról neveztem el. Ez egy Tezó kvíz nevet viseli, ami minden hónapban egyszer Szekszárdon, az I. és Gyula könyvtárban van. Szerdánként 17 órakor kezdünk, a könyvtár oldalán lehet tájékozódni a pontos időpontokról. Ez egy körülbelül egy órás, másfél órás kvízjáték, ahol 2-6 fős csapatok versenyezhetnek azért, hogy az adott napon kiírja el a legjobb eredményt. Természetesen vannak szerény díjazások is. Itt gyakorlatilag az atomfizikától a bulváron keresztül, a csillagászatig, a konyháig, a sportig mindenféle témakör szóba kerül. Ahogy említettem, ez egy órás, másfél órás kvíz. 6 témakör, illetve 6 forduló van. Az első fordulóban általános dolgokat kérdezek. A víz fagyáspontjától kezdve, mikor járt Farkas Bertalan az űrben, mindenféle kérdés lehet. Igyekszem aktualitásokat is bevonni ebbe a dologba. A második forduló az egy tematikus forduló, ott általában fényképről kell, vagy bejátszásból kell valamit felismerni. Magyar várakat, zöldségeket, hidakat, utcákat, színészek szemeit, egyebeket, ilyeneket. Ez a második forduló. A harmadik forduló az az összefüggések nevet viseli. Nem 6 kérdést kapnak, mint az előző 2 fordulóban a játékosok, hanem 5 kérdést. Mindegyik mögöttes tartalma utal valamire. Az a 6. kérdés, hogy mi az összefüggés az előző 5 kérdésben elhangzottak között. A 4. forduló szintén általános kérdések. Itt is 6 kérdés van. Az 5. forduló az logikai, nyelvi, igaz-hamis kérdések vannak. Ezekről kell eldönteni, mindig egy történettel indítok, el kell dönteni a csapatoknak, hogy ez a történet igaz vagy hamis. A 6. forduló, ez a kockázati forduló.
0: Na hát, nagyon-nagyon izgalmasnak hangzik. A kvízek egyébként is izgalmasak, játszva tanulhatunk, úgyhogy ez egy szuper kezdeményezés. Köszönjük Telek Zoltánnak, hogy ismertette a részleteit. A végére még picit focizzunk, mert hogy Fradi bravúr történt az Európa Ligában, Törökországban nyert a Borbély csapat. Hiába kezdett Mohamed Salah is, a Ferencváros Zakariasen góljával 1-0-ás előnybe került idegenben az Európa Liga selejtező playoff körében. Visszavágó jövő csütörtökön Budapesten lesz. A párharc győztese az Európa Liga liga szakaszába jut, úgyhogy gratulálunk a Fradinak innen is. Zenélünk, hát akkor nekik is, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket. Maradjon velünk! Ez az Andri.

0: Ez az Antrit reggel augusztus 21-én pénteken 7:30 múlt 1 perccel, úgyhogy kezdjük meg ünneplésünket. Ma Sámuel és Hajna ünnepelhet. Bizony, bizony, a Sámuel héber eredetű név jelentése Isten meghallgatott, a Hajna pedig Vörös Marti Mihály névalkotása, nyilvánvalóan a hajnal szóból. Sok-sok boldogságot nekik, és akkor most így összevonjuk a szülinaposokkal őket, mert hogy a mai nap születtei például Erdő Sándor olimpiai bajnok magyar vívó, vagy Serge Tankian amerikai örmény énekes, a System of a Down együttes énekese, igen. Usain Bolt 8-szoros olimpiai és 11-szeres világbajnok jamaikai atléta, rövidtávfutó, a 100 és a 200 méteres síkfutás világ csúcstartója, egy igazi legenda, illetve Robert Lewandowski lengyel labdarúgó szintén ma ünnepelhet, ugye sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándék gyanánt, aztán pedig hát felcsapjuk a kalendáriumot, mit szól, maradjon velük.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő,

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió. Entrée.

0: Pazar péntek reggel 6:41-kor, augusztus 21-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1965-ben e napon megtalálták Samu az előember csontjait a vértes szőlősi ásatáson, hát erről mind hallottunk már, akik azóta jártunk iskolába. Aztán 1965-ben állítólag megtörtént a labdarúgás történelmének első cseréje, legalábbis a Wikipédia ezt írja nekünk, de közben meg lehet, hogy mégsem, mert más forrásból pedig azt lehet látni, hogy 170 év telt el azóta, hogy megtörtént az első csere futballpályán. Ez az Eton College-ben egy iskolai csapatban történt, ezt már az Eurosport írja. Aztán az Index meg arról ír, hogy 89. április 15-én volt egy ilyen csere, egy Wales-Skócia válogatott meccsen, szóval hát nem tudni, hogy ez akkor most akkor mi is az igazság. Minden esetre az biztos, hogy régebben ugye még törött lábbal is muszáj volt a pályán lenni, most meg már ott tartunk, hogy 5 csere is engedélyezett. Aztán 33 évvel ezelőtt elveszett egy NASA űrszonda, amely a Marsot kutatta, de hát sorsa máig ismeretlen. A küldetés 980 millió dollárba került, jó ég, hát azt még elképzelni is nehéz. Hát ki tudja, hogy mi lett velük, biztos ellopták és szétszerelték a bucka lakók, vagy ki tudja. Nem derül ki. Ugye, na hát ennyit nagyjából a mai dátumról, horoszkóppal folytatjuk, de előtt a zenélünk, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Andris Csege, 9 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlánnak ma jó lehetősége adódhat arra, hogy érvényesüljön. Egy véletlen találkozás teheti lehetővé, hogy másképp beszéljen egy mostani vagy régi főnökkel, kollégával. Egy régi kapcsolat a hirtelen felértékelődhet, és új, meglepő fordulatot hozhat az életébe. A szűznek egy nagy macskára van szüksége, dorombolás a gyógyír lehet szívének sajgó sebeire. Ha ma az útjába akar egy kitett cicus, azt tekintse jelnek, az ő szeretetén nyílhat meg a szíve a világ szeretetére. Ha már van macskája, akkor a megoldást mégis az emberek között kell keresnie. Szerencsés nap virrad a mérlegre, a csodák ma nem kerülik el, része lehet egy nagy találkozásban, és általában is különösen jónak és élettel telinek láthatja az embereket. A történések hamarosan felgyorsulnak, új szakasz kezdődik, és akár még társra is lelhet. A Skorpió talán észre sem veszi, de könnyedén beletapos mások lelki világába. Ne legyen sértő, mert akkor másoktól sem kérheti számon, ha önt sértegetik. Próbáljon meg úrrá lenni a negatív gondolatain, csak akkor harapjon, ha támadják. A nyilas közelebb került a céljaihoz, de még nincs itt az idő, hogy elégedetten hátradőljön. Amit elért, az nagyon is szép, de még mindig kevés ahhoz a lehetőséghez képest, ami önben rejlik. Leginkább valamilyen tanulmányok által lehetne azzá, aki lenni szeretne. A baka a szokásosnál is magabiztosabb lehet a mai napon. Jól is teszi a társát, vagy leendő társát, csak akkor tudja meggyőzni, ha árad önből a stabilitás, az önbizalom. Ez még nem önhitség. Ön tehetséges, hitessel másokkal is, és ez nem csak a személyes kapcsolataira igaz. Így készüljön tehát, a vízöntővel folytatjuk, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antti, reggel 4 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy nagyon gyorsan folytassuk a horoszkópot, mert megint kifutunk az időből. A vízöntő régi bizalma megingott bizonyos emberekben, azért ne higgye, hogy már senkiben sem bízhat. Ha végig gondolja, a csalódásaiban is saját maga is ludas, de ez annak felismerésében is segít, hogy tehet is azért, hogy többé ez ne legyen így. A halak ma a szokásosnál is hajlamosabb a szétszórtságra, pedig nem szabadna hibát elkövetnie, mint tudja, az ördög a részletekben rejlik. Legyen nagyon alapos és körültekintő abban, amit csinál. Ez akkor is igaz, ha csak otthon tesz-vesz. Valaki, akit nagy becsben tart, félre akarja vezetni a kost. Ha nem akar a játszmája eszközévé válni, akkor legyen résen, és csak annyira menjen bele a játékba, amennyire még kontrollálni tudja. Különben anyagi veszteség is érheti. A bika híres arról, hogy bármi is történjen, képes megőrizni a nyugalmát. Ez ma sem lesz másként. Csak ön tudja, hogy milyen érzelmek forronganak higgadság a maszkja mögött, de hosszú távon csak akkor képes a higgadságra, ha legalább megkísérli, hogy rendet tegyen érzelmi zűrzavarában. Az ikrek félve, sőt némi idegeskedéssel vág bele a napba, de aztán nagyon gyorsan végez minden magának előírt házi teendőjével, hogy maga is meglepődik a hatékonyságán. Ha végzett azzal, amit előírt magának, keressen végre valami szórakozást. Hívja fel rég nem látott barátait. Ma romantikus hangulatok lehetnek urrá a rák lelkén. A párja ennek különösképpen örül, könnyedén egy hullámhozra kerülhetnek. A melegség és közelség újabb lendületet ad kapcsolatuknak, úgyhogy készüljön a gyertyafényes vacsorára. Na hát így készüljön mára. Óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek, aztán pedig foglalkozunk még egy picikét a tegnappal, meg az utakkal és az időjárással is, úgyhogy tartsa velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit.

0: gyógyszergépipar elé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az Országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épület előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a forágyi átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Pompás péntek reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 21-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, hosszú hétvége van, pihi meg lazulás. Mi is így vagyunk, de azért foglalkozunk még picikét augusztus 20-ával, meg az utakkal és az időjárással is, úgyhogy tartson velünk.
1: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió
4: Antrit. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Open, come on! Hey Martinez, you ready girl?

0: 5 perc múlva lesz majd 7:30 augusztus 21-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk egy picikét még augusztus 20-áról, hiszen hát rengeteg kitüntetést adtak át itt Szekszáron is. Tegnap például Szekszárváros díszpolgára posztumusz kitüntető címet kapott dr. Dienes Valéria, filozófus, matematikus, esztéta, aztán a Pro Urbe Szekszárd emlékpakettet ketten vehették át, Hajós Éva nyugalmazott iskolaigazgató, illetve Kővári László agrármérnök. Aztán menjünk tovább, közjóért kitüntető díjat kapott a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, Naszladi Judit Zsuzsanna, illetve Gál László. Hirling Ádám kitüntető díjat vett át dr. Gere Lászlóné, dr. Vizi Márta, illetve Herné Szabadi Judit szintén, és akkor még nagyon sokáig lehetne ezt sorolni. Talán kell is, legyen úgy. Tormai Károly kitüntető cím elismerésben részesült dr. Varga Éva, dr. Varga József és dr. Farid. Aztán a Tribler Irma kitüntető cím elismerésben részesült Zádor Béláné. Igen, Szekszárd év tűzoltója kitüntető címet vehetett át Kaproncai Imre címzetes tűzoltó zászlós. Szekszárd év rendőre kitüntető címet kapott Schubert Dávid főhadnagy, illetve Inotai János rendőr főtörzs zászlós, nehéz szó. És akkor azt hiszem, hogy a végére értünk, gratulálunk minden díjazottnak, kitüntetettnek. És hogyha már augusztus 20-a, akkor ugye a kenyér ünnepe is van, a Magyar Pékszövetség idén pedig már 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére 3 kategóriában. Idén 26 pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre, és hát a pilisi pityókás kenyér nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. Az innovatív kenyér kategóriában a Kossuth egy pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyér lett az első helyezett. Ez egy ilyen hosszú érlelésű vadkovászos technológia és tudatos receptúra találkozása. A fejlesztés célja egy olyan kenyér megalkotása volt, amely a teljes kiörlés előnyeit nem korpadúsítással, hanem természetes magvak felhasználásával biztosítja. Aki ért hozzá, az biztos érti, hogy miről van szó. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett, amely egy saját fejlesztésű, különleges formavilágú vajas leveles sütemény, 16 órán át érlelt leveles tésztájának könnyed, roppanós szerkezetét saját készítésű citromkrém teszi teljessé. Aztán van még, nincs ennyi, azt hiszem, így van, vagy nem. Na hát mindegy, megvannak a kenyerek is, az a lényeg, úgyhogy nagyon szép volt este a fény, vagy a drónjáték is, a tűzijáték is jó volt, minden rendben lezajlott, úgyhogy azt hiszem, hogy lehet örülni és tovább lépni, mert hogy a jövőben például most holnap, tehát szombaton lesz a kalimpia, erről is beszélünk majd a reggel egy későbbi pontján, viszont előbb még rátérünk majd a közlekedésünkre, hogyha minden igaz, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
2: Felújítana? Vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Keselyűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: Mi is már itt is vagyunk az útinfókkal. Azt mondja, hogy nyilvánvalóan a munkálatok nagyon nincsenek, viszont útkarbantartási munkák egészen pontosan kátyúzás miatt útszükület van az 51-12-es Dunaszentgyörgy Faddeszekszárd összekötő út 15-ös kilométerében, illetve Bonyhádnál a Bátaszik-Bonyhád összekötő út 20-as és 21-es kilométerek között szintén útszükület van útkarbantartási munkák miatt. Ezt már elmondtuk a héten, gondolom most félbe maradtak a munkák, ezért kell útszükületre készülni. Aztán, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy két szakaszon is erős a forgalom. A Mészáros Lázár utcában állítólag vagy elméletileg lassan lehet haladni valami oknál fogva, illetve a piac környékén szintén dugó van, úgyhogy hát ezeken a szakaszokon lassabb haladásra kell készülni, vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segíts, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrit reggel 3:48, augusztus 21-én pénteken, és akkor, ahogy ígértem, térjünk rá még egyszer időjárásunkra. Már most 25 fok környékén járunk, meleg van, és melegebb lesz, 36-37 lehet majd a maximum délután, és hát végig napos lesz igazából az égbolt felettünk. Felhőre nem nagyon kell számítani vagy készülni, ami érdekes lehet, hogy este 6 óra magasságára írnak valami záporocskát, hát talán megérkezik, talán nem, majd kiderül, úgyhogy lengeruha napszemüveggel mai divattippünk, más nem is lehet, meleg lesz, vigyázzon magára, meg vigyázzunk egymásra is, nagy a narancs figyelmeztetés van hőség miatt, viszont jó hír lehet, hogy holnaptól érkezik a lehűlés, holnapra már csak 27 fokot jósolnak, ez a nagy hőingadozás azért megterheli a szervezetet, csodálkozunk, hogy miért vagyunk ilyen útyagosak, de hát a holnaptól már jó lesz majd, hogyha minden igaz, legalábbis reméljük, hogy igaz. Az orvos meteorológiára térjünk még rá, ma fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák fordulhatnak elő a kánikula miatt, emellett gyakrabban tapasztalhatunk szédülést, rosszul létet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg idő hatására fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak, tompábbak lehetünk, tehát ez a mai nap még nem egyszerű, de ha minden jól megy, akkor holnaptól már fellélegezhetünk majd. Így készüljön tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
1: Ez az

az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 2 perc múlva 8 óra lesz, tehát informálódunk picit a világról, aztán pedig körülnézünk a programokban, úgyhogy tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert. Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerés.

0: Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Még lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Préma péntek reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 21-én, 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. Folytatjuk álmoskás péntekünket, körültekintünk majd a programok között, ha már hosszú hétvége van, ugyebár jó reggelt.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Andrés reggel 8 óra 25-kor, tehát 5 perc múlva lesz majd fél 9 augusztus 21-én. Pénteken hosszú hétvége van, ugye mi is lazábbra vettük a figurát egy picikét, de hát azért mégiscsak beszélni kell a programokról, mert például Pakson már 19-e óta zajlanak a Szent István napok, és hát ma van a záró nap, de hát nyilvánvalóan rengeteg programmal készülnek mára is. Például 16.30-tól lesz Ne felejts, Báb Színház, egyszer egy hétpettyes előadás, aztán 19.30-tól Daniel Fi, 21 órától Brass Vibe, 21.30-tól Parnograst lesz, aztán 23.30-tól DJ Tesh, és 1 órától hajnal 1-től Andró, tehát ezt lehet csinálni. Pakson lesz emellett kutyaterápia és bemutató is még a mai nap során, úgyhogy jó szórakozást, hogyha mondjuk elmegy Paksra. Aztán holnap is lesznek programok, például Kalocsán lesz a Kalimpia, erről a szervezőt, Bukros Miklóst kérdeztük még, hát valamikor július végén, ugye bent is volt itt a reggelben, de hallgassuk meg, hogy mit mond az eseményről.
1: Augusztus 22-én lesz Kalocsán egy jótékonysági főzés, aminek a bevételét a tiszaújvárosi mólos robbanásba elhunyt édesapa családjának szeretnénk felajánlani, és ide nagy szeretettel várunk mindenkit, nem csak egy jó ebédre, egy jó bagulyásra, hanem meg szeretnénk rendezni az első kalocsai olimpiát, Kalimpia néven fog majd megjelenni, és itt játékos vetélkedők lesznek, a gyerekek részére lesz 5 önálló kis program, lesz csapatjáték, a csapatjáték végén, ami igazán izgalmassá teszi a dolgot, hogy az érsekkertben természetesen díjazás is lesz, az érsekkertben számháborúzás lesz, és természetesen ez a csapatjáték is díjazva lesz. Egyedi készítésű kalocsai mintás érmek lesznek majd a győzteseknek kiosztva, amit a páron fog készíteni, kézzel készíti, igazi eredeti kalocsai mintákat fog rárakni, és ezt fogjuk majd átadni a győzteseknek, és nagy szeretettel várunk minden kedves kilátogatót, gyereket, felnőttet, bárkit, mindenki megtalálja maga kis szórakozására lehetőséget.
0: No, hát akkor elmondom én is részletesen. 8 órakor kezdődik a főzés, tehát holnap Kalocsán, az érsekkertben 8.30-tól lehet regisztrálni a programokra, amelyek 10 órakor kezdődnek, az eredmény hirdetésre olyan 12.45 környékén kerül sor, és az ételosztás, ugye mint elhangzott, babgulyás készül, az olyan 1 óra magasságában kezdődik majd. Tényleg lesz jótékonysági futás, zsákba futás, hátrafelé futás, puzzle kirakás időre, patkódobás, rajzverseny, nehéz szó, illetve lesz kötélhúzás és számháború, ahogy az elhangzott, és egy jó ügyért történik mindez, úgyhogy ajánlom figyelmébe még egyszer holnapra a Kalimpiát. És hát nagyjából ennyit most ezekről, majd rátérünk még a mozira is a következő órában, meg egy kicsit sportolunk is, de most zenélünk és rátérünk az utakra. Maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Andrit reggel. Rádió
1: Andrit. Isláhi, tudo bem? Vambora com Lubega. Com ritmo latino. Ué!

0: Ez az Antrix reggel 3:49 múlt 1 perccel augusztus 21-én pénteken. Azt ígértem, hogy utazunk, úgyhogy lessük meg az utakat. Ne lepődjön meg, hogyha a Tolnán jár az 51-12-es úton, a 15-ös kilométerben, ugyanis kátyúzás kezdődött még augusztus 17-én, úgyhogy ott útszűkület várja majd. Bonyhádnál pedig a Bátaszék-Bonyhád összekötő út 20-as és 21-es kilométerek között szintén útszűkület van útkarbantartási munkák miatt, tehát ha arrafele jár, akkor ezen ne lepődjön meg. És hogyha már Bonyhád, akkor arról kaptunk értesítést, hogy kint vannak a rendőrök Kakasd és Bonyhád között, tehát tartsa be a szabályokat, mert drága fényképeket készíthet magáról, hogyha nem úgy tesz. Ezen kívül pedig felszabadult a város, igazából sehol nem látni komolyabb forgalmat, úgyhogy lehet menni nyilván a szabályokat betartva, körültekintően és óvatosan, hiszen az ördög nem alszik. Jó, vezessen, tehát biztonságosan, jó utat kívánunk, zenélünk, aztán összegezzük az órát, maradjon velünk.
1: A Mokkifencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz. Ez az Antrit reggel, és hát ugyebár ebben az órában mai és holnapi programokkal foglalkoztunk, hasonlóan teszünk majd a következőben, de inkább moziba megyünk, vagy éppen sehova, csak a tévé elé ülünk le, hiszen sportdömping lesz a hétvégén, úgyhogy tollat meg papírt majd elő, de erről még jönnek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
10: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza. Nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudás

0: vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekei, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alessandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést.
1: Radio Antrit időjárás.
0: Ha mindenhol számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Pozitív péntek reggelt, ez az Antrit reggel augusztus 21-én, 9 óra múlt, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban moziba megyünk, a vetítések előtt, meg után, meg sportolunk, majd úgy, hogy tollat és papírt előkészíteni, mert rengeteg minden lesz.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, augusztus 21-én pénteken 9:30-hez közeledünk lassacskán, és ígértem, hogy sportolunk, úgyhogy sportoljunk. Már ma lehet focit nézni a televízióban, mert hogy Paksra látogat az Újpest, 17:30-tól, tehát ezt lehet majd nézni a tévében, vagy kimenni Paksra a meccsre. Megkezdődik az angol foci is, ma este 21 órától Arsenal Coventry City-vel veszi kezdetét, tehát az angol bajnokság folytatódik, a La Liga Real Betis Real Sociedad találkozó lesz 21 órától, és felhívom a figyelmét arra is, hogy holland nagydíj van a Forma 1-ben, 12:30-tól lesz szabad edzés, 16:30-tól pedig sprint kvalifikáció, ez itt lehet majd akkor izgulni. Aztán menjünk tovább egy napot, holnap folytatódik az NB1 Vasas Puskás Akadémia mérkőzéssel 15:30-tól, MTK Budapest Nyíregyháza mérkőzés lesz, tehát 17:30-tól. Aztán megyünk tovább, mert hogy nyilvánvalóan az angoloknál is beindul a nagy üzem, 13:30-tól Hull City Manchester United, aztán Everton Crystal Palace, Nottingham Forest Leeds United, mindez 16 órától és 18:30-tól lesz Brentford Tottenham Hotspur találkozó. Az olaszok is megkezdik, 18:30-tól Inter Monza, illetve Udinese Como találkozók lesznek, 20:45-től Genoa Napoli és Parma Cagliari, ez tehát a szombati menetrend az olaszoknál. A spanyoloknál Athletic Bilbao Sevilla, 17 órától 19:30-tól Valencia Celta Vigo, este 21:30-tól pedig Espanyol Real Madrid meccs lesz. A Forma 1 is folytatódik szombaton nyilván, 12 órától lesz a sprintfutam, 16 órától pedig időmérő edzés. És akkor térjünk rá a vasárnapunkra, mert hogy 17:30-tól Etózzal a Egerszeg meccs lesz, illetve Kisvárda Debrecen szintén 17:30-tól, itt hát dönteni kell, hogy melyik is érdekel bennünket inkább. Az angoloknál lesz két rangadó, Manchester City Bournemouth 15 órától, illetve 17:30-tól Newcastle United Liverpool, ezek lesznek tehát az angoloknál, a briteknél, az olaszoknál pedig Venezia Lecce, illetve Frosinone Juventus 18:30-tól, 20:45-től pedig Atalanta Sassuolo és Torino Milán rangadóra lehet tehát készülni, a holland nagydíj pedig 15 órakor rajtol el a Forma 1-ben, ezek tehát a sportesemények, jó szórakozást és jó szurkolást, és amit kifelejtettem, pedig nem kellett volna, az az, hogy holnap este 6 órától atomerőmű ESE PVSK Panthers barátságos kosárlabda mérkőzés lesz az ASE csarnokban. Ezek tehát a sportesemények. Hogyha moziba vágynánk inkább, akkor ajánlom figyelmébe 15 órától már ma a Mancs őrjárat, a Dino film című animációs filmet, aztán egész hétvégén vetítik a Zendülést 17 órától, ez Jason Statham legújabb Jason Statham filmje, aztán 19:30-tól egy amerikai-kanadai horrorfilmet lehet megtekinteni, a Jégrémest, úgyhogy jó szórakozást, bármelyiket is választja. És hát nagyjából ennyit erről, zenélünk, aztán rátérünk még egyszer az időjárásunkra, maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 2223-as telefonszámon.
1: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 10 óra lesz, augusztus 21-én, ez az Antrit reggel, és akkor röviden nézzük át, mi minden történt az elmúlt 4 órában. Hát jól átbeszéltük a tegnapi eseményeket, kitüntetésektől az ország kenyeréig, aztán beszéltünk mai, meg holnapi programokról, moziról és sportról is, úgyhogy dacán annak, hogy azért erősen lazáztunk, mozgalmas volt. A továbbiakban is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, hétfőn pedig újra együtt kezdünk, addig pedig jó pihenést és minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Szombaton országos véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsapa Vérellátásért Alapítvány, hogy a betegek számára a 4 napos ünnepi hétvége alatt is folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Augusztus 22-én országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvég alatt szálljon 1 órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpontfoglalás lehetőségéről az ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtökön délután az előzetes adatok szerint. Újpesten 37,5 Celsius fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord. 15 városban tart országjárást, hamarosan Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a kormányfő a Tisza-szigetek csütörtöki találkozóján a Margit-szigeten. A vidéki helyszínek után Budapest lesz az utolsó állomás. A pontos dátumok még nem ismertek, de a kormányfő azt is bejelentette, hogy több minisztere, például Ruf Bálint, Kapitány István és Orbán Anita is országjárásra indul augusztus végén. Együttérzését fejezte ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak, tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MT-t, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak. Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset körülményeivel és azok súlyával is. Hozzátette, a buszvezetőjét rendkívül megviselte a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget. Két évvel ezelőtt elektromos zárlat miatt tűz ütött ki a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben, ami miatt be kellett zárni a helyet. A barlangjáratokban lévő fürdő felújítása mintegy másfél milliárd forintba került, de most elkészült

0: Közben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő, nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Döntetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is.

0: Ezzel kapcsolatban a téli szezon előtt a gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: A mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

Ez a Rádió Andrét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
5: Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Ismét eltűnt lányt keres a rendőrség. Augusztus 22. országos véradónap. Napos, gomoly felhős, forró péntekünk lesz. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Egy 24 éves sükközdi férfi elkötötte munkaadója teherautóját Pakson. A rendőrök elfogták. Bejelentés érkezett a rendőrségre július 26-án délelőtt, hogy eltűnt egy lezárt tehergépkocsi egy paksi ház elől. A városi rendőrök helyszíni szemét tartottak, tanúkat hallgattak meg és adatokat gyűjtöttek. A nyomozók látókörébe került egy 24 éves sükközdi férfi, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. Elfogását követően kihallgatták. A fiatalember elmondta, hogy a teherautó indító kulcsát a jármű tulajdonosának, aki egyben a munkaadója is, a szobájából vette el, majd elhajtott. A férfi ezután hamis adásvételi szerződést készített, majd rövid időn belül baján értékesítette a járművet. A rendőrök megtalálták és lefoglalták a tehergépkocsit, majd visszaadták jogos tulajdonosának, aki levélben köszönte meg a paksi nyomozók munkáját. A paksi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya jármű önkényes elvétele büntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a férfivel szemben. A bonyhádi rendőrök a lakosság segítségét kérik egy lány megtalálásában. A bonyhádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovacsics Mercedes eltűnése kapcsán. A 17 éves lány, aki a Kétyi gyermekotthon lakója, 2026. július 3-án a délutáni órákban engedély nélkül távozott a szekszárdi otthonból. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Eltűnéskori ruházat nem ad magáról. Eltűnéskori ruházata nem ismert. A bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a lány jelenlegi

0: mindössze 5 napig tárolhatók, ezért a vérkészletek folyamatos pótlására hétvégén és ünnepnapokon is szükség van. Ha egészségesnek érzi magát és teheti, augusztus 22-én szánjon egy órát a véradásra. Az önsegítsége akár 3 beteg gyógyulásához is hozzájárulhat. Az országos véradónapon 20 vérellátó intézetben lesz lehetőség véradásra. Szekszárd is csatlakozott az országos véradónaphoz. Augusztus 22-én szombaton 8 és 14 óra között a szekszárdi területi vérellátóban várják a segíteni szándékozókat. A Szekszárdi és Gyula könyvtárban minden hónapban egy alkalommal kvízestet rendeznek, hogy mi is az a Tezó kvíz, arról Telek Zoltán játékmester beszél.
1: Szeretném felhívni a Szekszárd és Szekszárd környéki hallgatók figyelmét egy kvízjátékra, amit szerénységből saját magamról neveztem el. Ez egy Tezó kvíz nevet viseli, ami minden hónapban egyszer Szekszárdon, az I.S. Gyula könyvtárban van. Szerdánként 17 órakor kezdünk, a könyvtár oldalán lehet tájékozódni a pontos időpontokról. Ez egy körülbelül egy órás, másfél órás kvízjáték, ahol 2-6 fős csapatok versenyezhetnek azért, hogy az adott napon kiírja el a legjobb eredményt. Természetesen vannak szerény díjazások is. Itt gyakorlatilag az atomfizikától a bulváron keresztül a csillagászatig, a konyháig, a sportig mindenféle témakör szóba kerül. Ahogy említettem, ez egy órás, másfél órás kvíz. 6 témakör, illetve 6 forduló van. Az első fordulóban általános dolgokat kérdezek. A víz fagyáspontjától kezdve, mikor járt Farkas Bertalan az űrben, mindenféle kérdés lehet. Igyekszem aktualitásokat is bevonni ebbe a dologba. A második forduló az egy tematikus forduló. Ott általában fényképről kell, vagy bejátszásból kell valamit felismerni. Magyar várakat, zöldségeket, hidakat, utcákat, színészek szemeit, egyebeket, ilyeneket. Ez a második forduló. A harmadik forduló az az összefüggések nevet viseli. Nem 6 kérdést kapnak, mint az előző 2 fordulóban a játékosok, hanem 5 kérdést. Mindegyik mögöttes tartalma utal valamire. Az a 6. kérdés, hogy mi az összefüggés az előző 5 kérdésben elhangzottak között. A 4. forduló szintén általános kérdések. Itt is 6 kérdés van. Az 5. forduló az logikai, nyelvi, igaz-hamis kérdések vannak. Ezekről kell eldönteni, mindig egy történettel indítok, el kell dönteni a csapatoknak, hogy ez a történet igaz vagy hamis. 6. forduló, ez a kockázati forduló.
0: 2018-ban alakult a Bátaszéki székhelyű Cikádor Főnix Egyesület, amely elsősorban ifjúságneveléssel, közösségépítéssel foglalkozik. Tevékenységükről, céljaikról az Egyesület elnökét, Storz Gábort kérdeztük.
2: Cikádor Főnix Egyesület 2018 őszén alakult úgy, hogy 10 összeálltunk és úgy döntöttünk, hogy alakítunk egy olyan egyesületet, amelyik ifjúságneveléssel fog foglalkozni. Azon belül is inkább egy kicsit eltolva ezt az ifjúságnevelést, a tűzoltóság, a kötéltechnikás mentések, tehát mélyből, magasból mentés és az elsősegély irányába. Ehhez kerestünk olyan gyerekeket, akik hajlandóak ebbe beleszállni, és hajlandóak az idejüket ráadozni arra, hogy a későbbiek folyamán olyan felnőtteké váljanak, akik, hogyha bajba kerülnek, akár ők, akár mások, akkor igazándiból hely tudnak állni, és nem biztos, hogy őnekik kell megoldani ezt a helyzetet, hanem esetlegesen tudnak olyan segítséget hívni, és olyan higgadtsággal hozzáállni ez az egészhez, hogy már az segít azon a bajba jutotton. És igazándiból erre alapítottuk az egyesületet. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ezek a gyerekek fel is fognak nőni, és a nagyoknak is kellene majd valamit kitaláljunk. Ez a kitalálás most az idén valósult meg. Vásároltunk egy kis tűzoltóautót, és szeretnénk innentől a nagyobb gyerekekkel már komoly káresetekhez, komoly eseményekhez is vonulni. Van ezekből a srácokból most már egyre többen végzik el a tűzoltóságon az alapfokú 40 órás alapfokú tanfolyamot, amellyel már hivatalosan is vonultathatóak, úgyhogy ezek a jövő tervei igazándiból az egyesületnek.
0: A szekszárdi kutyamenhely a 4 napos hétvégén is szombaton várja azokat, akik érdeklődnek a kutyamenhelyen élő kutyák iránt. Szombaton ismét megnyitjuk a kapukat, és nagyon szeretnénk, ha minél többen eljönnének hozzánk. Nem csak egy kellemes közös kutyasétára várunk benneteket, hanem legfőképpen azért, hogy megismerjétek a 182 védencünket, akik

0: közül sokan hosszú hónapok óta, sőt akár évek óta várják azt az embert, aki végre őket választja, olvasható a Menhely Facebook oldalán. A közösségi kutyasétáltatásra 8 és 9 óra között van lehetőség, a séta a várható hőség függvényében kerül megrendezésre. Az örökbefogadás iránt érdeklődőket 10 és 13 óra között várják. Pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27-38 fokra van kilátás. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket. Szekszárdon hajnalban 22, napközben 35 fok várható. További híreinket az ancit.hu oldalon olvashatja.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
3: Ez a Rádió Antrit, én Tóth Csaba vagyok, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit augusztus 21-én pénteken, a hosszú hétvégén már is kezdünk.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz Outdoor Bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Dua Lipa felvételét hozom már is a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül, ez a Training Season, itt az Antritban. Tóth Csaba vagyok, tartsanak velem!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes jármű alkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatos. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: A mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Pár perccel járunk délután, egy óra után a híreket és információkat követően pedig természetesen folytatjuk a zenék sorát, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, én Tóth Csaba vagyok.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenék

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 23-as telefonszámon.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Do It Tonight, méghozzá Rockefeller felvétele érkezik a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül. Ez az Antrit, kellemes és szép péntek délutánt kívánok önöknek.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Az élet az mag csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok őrült.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánsága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatos. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: Pálinkás Jolinak köszönöm szépen a regionális híreket és információkat. Pár perccel 15 óra után, az Andrét délutánja pedig a zenék sorával folytatódik. Jön a ma kedvencei és tegnap slágerei egy jó hosszú blokkban.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság

0: out of the dark.
1: Rádió Angrit FM 101. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Angriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA, a jó választás.
0: Ennyi volt a reklám.
5: A Jonas Brothers felvételét hozom Only Human címmel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei péntek délután is a rendelkezésükre áll. Maradjanak velünk!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

0: A műsorszám termékmegjelenítés.
1: Hírhirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Ünnepi állománygyűlés a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Átadták Szekszárd város kitüntető címeit. Szombaton is marad a forróság. Jó napot kívánok, Jantner Jóli vagyok. 2026. augusztus 21-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep az államalapítás és Szent István király emléke alkalmából tartottak megemlékezést augusztus 19-én a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. A vármegyei ünnepségen Gregsa Attila tűzoltó alezredes, a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője mondott beszédet. Felidézte, hogy augusztus 20-án államalapító királyunkra, Szent Istvánra és több mint 1000 éves államiságunkra emlékezünk, egyúttal mindarra, ami összeköt bennünket. A hazára, a közösségre és az egymás iránt érzett felelősségre. Hangsúlyozta, Szent István örökségének üzenete napjainkban is érvényes. Egy közösség akkor lehet erős és biztonságos, ha tagjai egymásért is felelősséget vállalnak. Ez a gondolat különösen közel áll a tűzoltói hivatáshoz, amelynek középpontjában a bajba jutott emberek segítése áll. Gregsa Attila a szolgálat közösségi erejét is kiemelte. A hivatásos állomány mellett a családok, a bajtársak, az önkéntes szervezetek, a társszervek és az önkormányzatok egyaránt hozzájárulnak a települések biztonságához. Az eskü mögött ott van egy egyszerű, mégis rendkívül fontos gondolat. Számíthatunk egymásra, ez az erőnk, fogalmazott az alezredes. Az ünnepség folytatásaként Sárosi Endre tűzoltó alezredes, az igazgatóság humán szolgálatának szolgálatvezetője, ismertette az augusztus 20-a alkalmából adományozott elismerésről szóló parancsot.

0: A belügyminisztériumban augusztus 18-án megtartott központi ünnepségen Pósvai Gábor, Magyarország belügyminisztere, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül tűzoltósági tanácsosi címet adományozott nagyné Borbandi Judit tűzoltó ezredesnek, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság gazdasági igazgató helyettesének. Nagyné Borbandi Judit 2000 decemberében kezdte meg munkáját az igazgatóságon, pénzügyi, koordinációs és vezetői beosztásokat követően 2012 óta látja el a gazdasági igazgató helyettesi feladatokat. Több mint két évtizedes szolgálatát elhivatottság, magas szintű szakmai felkészültség, hivatástudat és felelősségérzet jellemzi. Vezetői munkájával jelentősen hozzájárul az igazgatóság hatékony működéséhez. A Szent István nap a magyar államalapítás ünnepe alkalmával Szekszárd megyei Jugúváros önkormányzata ünnepi közgyűlést tartotta augusztus 20-án a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, amelyen átadásra kerültek a város által alapított díjak és elismerések. Szekszárd díszpolgára posztumusz Dienes Valéria szekszárdi születésű írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi doktor. Pro Urbe emlékplakettet kapott Hajós Éva és Kővári László. A közülért kitüntető díjat a Bukovénai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, Naszladi Judit és Gál László kapta. Hillig Ádám kitüntető díjban részesült dr. Gere Lászlóné, dr. Vizi Márta és Hernész Szabadi Judit. Tornai Károly kitüntető címet kapott dr. Varga Éva belgyógyász, dr. Varga József szülésznőgyógyász és dr. Sajfej Farid ortopéd főorvos. Zibler Irma díjban részesült Zádor Béláni, a Senior Örömtánc alapítója, aki még 92 évesen is a nyugdíjasokat segíti. A Szekszárd javáért kitüntető címet a BHGS Kft., a Matókoptika és Takács Attila gázszerelő vehette át. A 2025-ös év tűzoltója Kaproncai Imre címzetes tűzoltozászlós, és a 2025-ös év rendőre pedig Schuber Dávid kiemelt főnyomozó bűnügyi területen, Inotai János rendőrfőtörzászlós a közrendvédelmi területen. A szekszárdi németségért Klézli János nívódíjat Klézli Erzsébet és Horvátné Klézli Éva vehette át. A kitüntetetteknek mi is gratulálunk. Bonyhádváros önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy augusztus 24 és 27 között a városban lomtalanítás lesz, amelynek során elszállításra kerülnek a háztartásokban az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél, jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben, illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el, például a nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek. A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy ez a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen. A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltató. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző szemét veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, amely kivághatja a zsákot és megsértheti a munkatársukat. A lomtalanításkor kihelyezett zsákok maximális súlya 25 kg lehet. A lomtalanításon még több információt talál a bonyhád.hu oldalon. Egy nagyon sikeres tavaszi szezonon van túl a bátaszéki városi sportkör karate szakosztálya. A részletekről Nagy Ákos vezetőedzőt hallja.
1: Nagyon jó előjelekkel vágunk bele az őszi szezonba a PVSK karate szakosztályával, hiszen, mint mondottuk, egy nagyon-nagyon sikeres tavaszi szezonon vagyunk túl. Mondhatjuk azt, hogy a PVSK történetének egyik legjobb szériája volt a 2026-os tavaszi szezon, hiszen mind a Horvát Open, a Szlovák Open, a Szerb nyílt bajnokság, a Sofia és a Polish Open-en egyaránt tudott aranyérmet produkálni a csapat, és ezt ugye meg tudtuk koronázni még júliusban, a világ egyik legnagyobb méretű és legszínvonalasabb versenyén, a Youth League-en egy bronzéremmel. Egyébként egy pici pihenő volt a júliusi hónapban, és augusztus elején kezdtük el a munkát a korosztályos csapattal. Gyakorlatilag az alapozás végén tartunk,

0: Ációs verseny, egy nagyon, nagyon komoly megmérettetés lesz. Szeptember végén Ciprusra fog utazni a csapat 12 fővel és 3 edzővel. A labadoká Európa bajnokságot fogják megrendezni. Hát nagyon reméljük, hogy sikerül a tavaszi szezonban elért sikereket legalább ugyanolyan szinten hozni.
1: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé nyugatira, északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délutánra 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő. Az Alföldön lehet a legmelegebb, Szekszárdon és a Vételkörzetben szombaton hajnalban 19, napközben 28 fok. Várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
3: Pálinkás Jolinak köszönöm szépen a regionális híreket és információkat. Pár perccel 15 óra után, az Amcit délutánja pedig a zenék sorával folytatódik. Jön a ma kedvencei és tegnap slágerei egy jó hosszú blokkban.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Yeah! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: just like a song when we were young.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630-883-83-51.
1: Ennyi volt a reklám.
2: You can play that game. Bobby Brown egy nagyszerű slágerét hozom. Ez az Antrit, benne pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Kellemes délután önöknek.
1: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit. Drop.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, érte a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormány határozata az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekeiért, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alexandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést.
6: Rádió Andrét időjárás.
8: Ha mindenhol számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
9: Az Andrét délutánjának, már ami az én részem utolsó óráját kezdjük meg, a híreket, információkat követően már is hozom az üdítő dallamokat. Itt az FM 101-en Tóth Csaba vagyok. Szép napot!
6: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
0: Ennyi volt a reklám.
7: Azt hiszem, hogy ebben a jó melegben egy kis szexizés mindenkire ráfér. Hozom már is a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül a French Affair felvételit. Tud Csaba vagyok, szép napot!
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormány határozata az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Megalakult a Hazafiak a Jövőért mozgalom, amelynek célja a magyar nemzet szellemi, erkölcsi és közösségi megerősítése, valamint hazánk szuverenitásának és önrendelkezésének védelme a 21. század kihívásai között, közölte a szerveződés az MT-vel. Meggyőződésük szerint az ország csak akkor lehet sikeres, ha saját érdekei mentén hagyományaira és erőforrásaira támaszkodva alakítja a sorsát. A közösség egy olyan országot szeretne, amely képes megőrizni önazonosságát, kiállni saját érdekei, és mindeközben felelősen tekint a jövő kihívásaira, áll a közleményben. Betiltotta a kerékpáros közlekedést az olaszországi Como polgármestere, miután egy biciklis ütközött a politikussal a belváros egyik utcáján, írja a Guardian. A bejelentés miatt most többen azzal vádolják Alessandro Rapinese polgármestert, hogy személyes bosszúból vezetné be az intézkedést.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Ha mindenhol számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokra a térségben, de helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Délután 32 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
7: Az Antrit délutánjának, már ami az én részem utolsó óráját kezdjük meg, a híreket, információkat követően már is hozom az üdítő dallamokat. Itt az FM 101-en. Tóth Csaba vagyok. Szép napot!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@delyasc.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Nagyjából fél óránk maradt a mai délutánból, de azért még ezt a fél órát is kitelítjük majd zenékkel. Follow the flow és a beszívom. Ezzel folytatódik az Antrit délutáni műsora. Kellemes napot önöknek!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tart

0: számon.
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak, amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
0: Rádió Andrét időjárás.
4: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletej föl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
0: Ennyi volt a reklám. A Magyar Fencei és a tegnap slágerei.
5: Egy helyen.
0: Ez a Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több százezer eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamat van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
3: Rádió Andrét. Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Well, who's next?
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

kedvencei és a tegnap slágerei Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
1: Rádió Andrit időjárás.
9: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csak nem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

meghallgatni a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a Szagyva vízminőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. 4 rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során 4 rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormány határozata az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei. Ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatos. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Az államalapítás ünnepén arra a felismerésre emlékezünk, hogy egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta a csütörtök esti ünnepi beszédében a köztársasági elnök. A csütörtökön újraindult M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében Baka András kiemelte, hogy az újrakezdés önmagában nem elég. Nem elég új műsorokat készíteni, új arcokat ültetni a kamerák elé. Mint mondta, sokkal nehezebb feladat áll a közmédia előtt, vissza kell szereznie az emberek bizalmát. 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Arena melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. Viharkárok elhárításán dolgoztak csütörtökön éjjel a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Tatabányán a Vadász utcában személygépkocsira és útra dőlt két nagy fa. Egy vastag kidőlt fa akadályozta a forgalmat a 117-es főúton, Kesztölc és Vaskapu pusztak között. A 13-as főúton pedig két sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében, írta a Katasztrófavédelem. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja a következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Büki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények közül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlők kabóca elleni védekezés. Az Európai Bizottság szerint nincs ok aggodalomra az unió gázellátásának biztonságával kapcsolatban a téli szezon előtt. A gáztározók töltöttsége csaknem 62%-os, közölte csütörtökön a brüsszeli testület illetékes szóvivője.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legjobb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrét. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.